0: Minden csücsön van.
1: Köszönöm, folyamán.
0: Go ahead.
1: Robert, Ida, Edward, Sam, Tom, Edward, Robert. First name is Robert, common spelling. 02-21 at 1969.